Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg olyan szavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod.

márki szem veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végig félreted, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e más. És ha látod, hogy barátod unva szív csupán, hát vedd el tőle, és te szív tovább, és dalod velünk a csiktalát, s ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

0: ezt így tovább. Siess hát, te segíthetsz rajtam, csak tőled függ, és én követlek árkon bokron át.
1: Csak tőled függ, és én követlek árkon bokron át.

parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét, a dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

Csak ne fájna úgy, hogy szíved mást is szeretett. Csak ne fájna úgy, hogy első nem én lehetek. Hogy volt már

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan! Hát maguk nem készültek? Még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőfalat. Most mondjuk szépen kórusban.
3: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőfalat.
2: Hát tessék ezt jól bevifrázni.

vagyok. Az nem úgy szeret, mint szeretlek én, majd megtudod.

0: magával él. Csodamód majd, hogy élek én, ha álom, gyönyörlek az élet magával egy-két.
1: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szent szeretet himnuszai. Babits Mihály előadás következik.
2: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
3: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.

ne csodálkozzon. Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozást nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

lucky to have me. Oh, I can't stand the mud,

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.
2: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légitámaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

szemem, én tartalak tegnap, és hol.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Radio Budapest Hogy. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Emil. Rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szeretki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Viccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

0: figurne jüste, omiste lontons, Amerika von Arusveld. Die vad på jutt et glønne sjuitens, vi tål oss i hvem den enkeltel.
1: Forsal, mikor
0: ez át már, kötelező lesz a város. Te is tudod majd, kicsit nehéz már, ha figyeled, hogy csinálom. Szompotott a fonta disz, is the black book, ez az a ritmus, mi most kell. Amit a metrókon is a Mayer járnak a römmel.
1: Ez a lépés nagyon jó.

0: Halló, halló! Elhangzott Katak Bajatló, Leonkavaló Bajatló operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.
1: Halló, Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laci Ilona, Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola. Kopona.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, aki gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

Dan.

Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

Ej, ha! Jaj, de gusta, sikkes fruska, ennek is hercig lány. Ej, ha! Ej, ha! Nincsen párja Európába, Ázsiába, Afrikába. Ej, ha! Ha nincs néki, majd lesz néki. Ej, ha! Jó az Isten, majd át néki kit, hogy, mit, majd csak valakit, azt az igazit.

Hey, ha! Hey, ay, de gusta chic, ez pluska, ez a kis hercig lány. Hey, ha! Hey, ha! Nincsen párja Európába, Ázsiába, Afrikába. Hey, ha! Ha nincs néki, majd lesz néki. Hey, ha! Jó az Isten, majd lát néki kit, hogy mit, majd csak valakit, azt az igazit.

0: gosszíve, folyjon a sötét.
1: De mert az én szívem még sincsen vasból, én megyek felé.
0: És most már a komplis lassan

0: herceg, a túlhegy is kopog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Hideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol is dolgoztat minket.
1: Este, ha gong üt, a kapuja nyílik már.
0: Mert munka után este felé vár valaki.

fekete délben a kávé, fekete orrom a szám, a két fülötti cimbám. Fekete lesz a rózsám, fekete jazz lesz a nótám, mikor a pappa

annyi csillag, mint Madridnak egész. Don José, mennyi átkoztó rád, mint a szegény. Szegény tisztelek szíve megszakad, mert már lassan

When she went to her party, just

gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppant gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

gyanús, hogy szeretsz anyus, de titoktatos az eset. Szép sem vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppant gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

0: I lytter til Radio Merkur.
1: Éjjel az alkalommal a Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

Mindenem! Az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

0: when other fish go swimming by. And then with great speed they head for...
1: What a head for? Head for, yes, for seaweed. To make some movie.
0: Aha! The chorus is singing. Beautiful, beautiful. I like it. Just like in a church. I'm afraid I'm getting Churchill. Oh, stop that craze, Leo, won't you? I had two girlfriends away up north. They once was no bound to mouth the fall. One did a sweater, but one did better. She makes a movie.
1: Yay! Everybody makes some whoopee.
2: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zéta Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Maleczi Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicont Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Silvani a felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.
3: Sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.

kihalt az önérzet belőlem. Én megbocsátom néked minden bűnöd, minden vétked, ennél többet mit akarsz még tőlem? A szívem megdobban még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jut, aznap könnyes az élet.

még most is a téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged, és alázatosan felkérlek.

bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged, és alázatosan fel.

Most. Egy hétig tart még ezt az ügyet kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánom. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulát. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem

oda az egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Hibajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem egy másik partnerem, kínálat százszor többet ért.

pokyny osobám, honem vagy nálom, csuposúhoj a szám, miért nem vagy nálom, bár hallanám, hogy jönnek már az ismert léptek, de csak jajgat a szél, s én árván félek. Hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom, üt az óra zenél az éjszakában, az utcán már villamos jár, és szürkén felszáll, most a hajnali köd.

0: Here's what opera star Marguerite Piazza says about Camels.
1: If you want to smoke a cigarette that's mild and good-tasting, too, try Camels. I did, and I found that Camels have a mildness that agrees with my throat and a rich flavor that I didn't find in any other brand. Try Camels and see.
2: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: io ho tornato là, caruscio jenganem.
1: Csak egy kis mozgás, és az izmod más.
2: Ebben a melegben ugrálnak?
0: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
0: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
0: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délbe 12-kor? Nem rossz.
0: Tudjuk, már kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
0: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéj.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

folyunktom tegnap este, s egy pillanatig rád gondoltam én, hogy hol járhatsz most

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cserél lesz a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

nascondo sempre in me quello che mi fa soffrire, morire.

0: egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap alatt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Így habzik, és így tűzik a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita. Tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

volt, haja mindig sima volt, kente pite sose volt a képén. Nem kell a babámnak a pirosító, úgyis olyan szép, mint a rózsapingó.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: A meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti-keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, -1, +2. A déli hatástéleken +1 és +4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3.

fok volt. A tengerszint rászánított 4773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

0: látnak, rabja lettem én.
1: Én?
0: Te? Hogy te mindántól mindenféle fázisban. Hónapos szobámnak bármely szögletét. A fekete démon összes képét megvetem. Csupa szerelemből feketét viszom, csupán. Sose hittem volna, hogy még azt is megtetem.

0: mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.
1: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

gimto lankonoso, inlesek orvosa, kezdje el! Csak nem fél, szóljon hát a kedvemért, nem jó élni egyedül, ez lesz a baj csupán. És ilyenkor menekül az orvosság után, gyújtsunk rá kedvemért.

Gyújtson rá kedvesem, s mondja el csendesen, miért nem járt nálam rég, és a szíve fája még. Van talán panasza, én leszek orvosa,

0: A család öröme, családi kávépótló.
1: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт! Станция Свободный Кошуть!

monsieur très amoureux, me propose une vie de rêve.

ya.

0: Nem kérte tőlem, drágám, csak egy bérházat csupán, s hozzá a hűvös völgy táján, kicsike villát is Budán.
1: Csak abban téved, drágám,
0: miben?
1: Hogy a villa nagy legyen,
0: no.
1: És nem a hűvös völgy táján, hanem inkább a Svábhegyen.
0: Nem vagyok egy teddy, de tedd oda férfi, nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény, megmondhatod bárkinek tőled, ha kérti, hogy cipajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házban, az utolsó szó legyen mindig az enyém, mert ha vélem bárki, de bárki vitáznak,

0: ezzel itt vagyok, babám, mint a filmen az oroszlán. Nem vagyok egy tetti, de tett oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de rakd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok, valóban én.
1: Bár egy modern kis nőnek van igénye ételét.
0: Azt tudom.
1: Csak annyit kérek tőled, nos, ha vegyél egy kolijét.
0: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár.
1: Nem, nem, nem.
0: És egy nerdbundácskát perce, avagy akár kettőt mindjárt.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy eszi, de tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert hibajos nem vagyok, valóban én.
0: Tudom.
1: Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém.
0: Persze.
1: Mert ha a szétszóra netán nem vigyázna, mint egy őrült kenguru, üvöltök én.
0: Yeah! Nem vagyok vad ember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csípek harapok csupán. Nem vagyok vad ember, sőt, telít vagyok, babám, mint a filmen a doroszlán.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tetszi, ne tetsz oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert ti vagyos,

why, and so do you. When you smile at me, I hear gypsy violins.

hogyha visszagondol, volt azért nekünk néhány boldog szép napunk. Mikor együtt jártunk, s valamit úgy vártunk,

Jók voltak, kelni múlt az ongorára úr. 16 éves volt és szőke, a hatodik ába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, jött imádja, mert a tanárja csak a kívánja, legyen szünet.

senki ezt, csak te meg én. Más nem tudhatja szívünk, hogy dobog, hogy miért vagyunk mi együtt boldogok. Túl embereknek tarka tömegén, mi megtaláltuk egymást ketten, te

nem értheti meg soha senki ezt, csak te meg én. Más nem tudhatja szívünk, hogy dobog, hogy miért vagyunk mi együtt boldogok. Túl embereknek tarka tömegén.

0: Ide-ide! Ide-ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tony Brown vagyok a Rádigóból. Ebbedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technika vívmánya, ezt még te se tudod.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott Milléniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurici Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor hírek következnek.
2: Ich brauche, Barirarara, mir fehlt kein Chiki-Chikapita. Ich brauche...

sem a termet, hisz minden ember boldogságra termet. Nem mindenki Rómeó, te sem vagy Don Juan, de lesz ki

0: Kimint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 ezer forintot nyerhet.
1: Az államrendőrség pénzki kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellet, tökéletes szájápolás.

Egy kis ügye fogyott, ki a szerencse malac, ülit sose fogod, kinek a jobb keze bal. Jót sose hal, s él, mint a parton a hal. Fortuna gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres, s legyen az gesztenye szint. Barna veres,

Om ett dig all nem vesem, nem also mich nem esem, my darling. Oj, bulldog lehetne, ha

Rambulvár, az oktogon, a Glastigán. Igaz, hogy nincs Eiffel-torony, szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

Párizsot, s a szél susog a pesti fák alól, így mondtam szebben, nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grizet, de szebb, mint ezer midine. Én mindig Pestről álmodom, nekem csak ő a Párizsot. A nagy körút, a Grand Boulevard, az Oktogon.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

hogy csalódott, adj egy édes csókot, ugyanúgy, mint réges rég. Hisz máma vagy

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csakinek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Mindenem az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

una sigaretta fuma, e come lei il mio cuore chiama.